0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánunk, kedves hallgatóink! Az ORF kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia
2: és Sebestyén Áron köszönti Önöket.
1: Egy különös sakkpartival kezdünk. Hogyan lett egy szekuritát és házkutatásból egészen bizarr módon közös játék? Másréti Kató Zoltán Pokolsár című könyve a kommunista Románia egykori mindennapjait idézi fel, félelemmel, abszurditással, de sok humorral is.
2: Aztán megnézzük, mennyivel kerülhet többe jövőre a bécsi tömegközlekedés, és egy izgalmas időutazásra is invitáljuk Önöket. A Wien Múzeum régi fényképek segítségével próbálja megfejteni, hogyan változott a város az elmúlt másfél évszázadban.
1: És persze ma este sem maradnak program nélkül a legkisebbek. Újra jelentkezik a Junior On. Tartsanak velünk a következő percekben. Mi történik, amikor a Securitate házkutatást tart egy erdélyi magyar családnál, de a könyvek között talál egy sakktáblát? Sakkparti. A szekusok kezdeményezésére. Ez csak egy egyetlen abszurd történet a sok közül. Másréti Kató Zoltán Pokolsár Magyar gyermekkor a kommunista Romániában című a Tortomat kiadónál megjelent kötetből. Sakkparti a házkutatás kellős közepén, elsőre talán hihetetlen történet, pedig a kommunista Románia abszurditásának egyik pillanatképe. Másréti Kató Zoltán gyermekként élte meg a 70-es és 80-as évek diktatúráját Kovásznán. A családjukat és műhelyüket is zaklatták, a könyveiket is ellenőrizték, miközben a Securitate emberei időnként egészen bizarr módon váltak a család mindennapjainak szereplőivé. Pokolsár címmel most könyvben idézi fel ezt a korszakot, nem csak a félelmet és a kiszolgáltatottságot, hanem azt a sajátos, sokszor fekete humort is, amely segített túlélni az abszurditást. A kötetet holnap este mutatják be Bécsben a Collegium Hungaricumban 18 órakor. Másréti Kató Zoltánnal beszélgettem a könyvről.
3: A 70-es, különösen a 80-as évek Romániájában sajnálatos módon a legvadabb sztálinista diktatúra virult. Tehát én ebben a korszakban nőttem föl, és hát a korszakra nagyon jellemző ez a cím is, Pokolsár. Na most ez a Pokolsár, erről tudni kell, én kovásznai származású vagyok, Kovászné kis fürdővárosa Kárpát-kanyarban, és van egy nagyon különleges geológiai képződmény, ami az én szülővárosom központjában tör a felszínre, és gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, ezt a Pokolsárt, mint egy izlandi sárvulkánt, vagy kejzírt. Geológiai képződmény, illetve Pokolsár, ugye a pokolnak a sara, mint az egész korszaknak a, így is hívom, hogy ez egy kor és kór történeti visszaemlékezés.
4: Ez a korszak mennyire érintette negatívan az ön családját és a szűk családi körét?
3: Hát erről is szól természetesen a könyv, sőt ez a fő vonulata. Ez a korszak egy nagyon abszurd korszak volt, és ezt is ki szeretném emelni akár a mai fiatalok számára, és nem csak, hogy a diktatúrák mennyire abszurdak, ugyanis az én családom például mind asztalosok voltak, kézművesek. Édesapám volt az első generációs értelmiségi, magyar nyelv és irodalom tanár lett. Nálunk ez ugye egymásra tevődött, tehát zaklatták a műveinket, de zaklatták a családi könyvtárunkat is. Mindezt tették mégis olyan módon, hogy tulajdonképpen lehetővé tették a túlélést, állandó szorongás, félelmet keltettek. Ennek ellenére a hétköznapok számtalan humoros esetet is produkáltak. Úgyhogy ez egy nagyon furcsa periódus, és én ezt próbáltam megfogni, és az eddigi visszajelzések alapján nem is sikertelenül. Budapesten már bemutattuk a kötetet, ugyanígy a kovásznai városnapokon bemutatásra került a helyieknek, és annak ellenére, hogy igencsak rányomta a bélyegét a gyermekkoromra ez a korszak, ennek ellenére én mégsem úgy élem meg, mint valami borzalmasan traumatikus korszakot, hanem az is lehet, hogy csak szerencsém van, és föl tudtam dolgozni ezt a korszakot talán jobban, mint mások, illetve meg is tudtam fogalmazni.
4: Tehát akkor a holnap estének lesznek emelkedettebb, érzelmesebb és humoros percei is.
3: Inkább humoros percek lesznek, hát természetesen, hogy az érzelmek zűrszavara ott van minden történet mögött, ugyanis nagyon-nagyon kettős érzelmeket szül az, amikor az ember szülőháza mellett fölépül a román rendőrség épülete, és ahova beköltözik a Securitate is, ugye, és akkor néhány hétre rá bejön két szekus függönykarnist rendelni az asztalos mester nagyapámtól, és azután fél év múlva jön a bukaresti szekus házkutatást tartani, hogy nincsen nálunk is meg az Erdély 3 kötetes története, de emellett a szekus, ugye a házkutatásból sok parti lesz a szekusok kezdeményezésére, mert egy saktáblát találtak a könyvek között. Tehát ez a könyv csak úgy zuskál ebben a furcsa humorban, amit igazából azért humor, mert az ember később elmesélheti ezeket a történeteket magyarán. De vannak olyan visszaemlékezések, hogy az embernek az az érzése, hogy egyetlen napig nem lehetett volna bírni és kibírni. Na most a diktatúrák mindenütt erről szólnak, hogy alapjában véve csak hagyják a kis embereket túlélni, mert ha nem összeomlanának nagyon hamar. És ezek a többszörös valenciájú érzelmek jelennek meg ennek a könyvnek alapjain is, és mindezt humorral oldom, mert másként nem is lehetne.
0: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: Újra drágulhat a bécsi tömegközlekedés. A Wiener Linien éves bérletének ára idén már jelentősen emelkedett. A korábbi 365 euró helyett jelenleg 467 euróba kerül, jövőre pedig újabb áremelés jöhet.
2: A Wiener Linien tervei szerint 2027-től a jegyárakat évente a fogyasztói árindexhez igazítják. Ha az infláció 3,5% körül alakul, az éves bérlet ára nagyjából 483 euróra emelkedhet. A pontos összeget azonban még nem határozták meg. Drágulhatnak az egyszeri menetjegyek és a havi bérletek is.
1: Az új rendszer azt jelenti, hogy a Wiener Linien ezentúl minden év elején felülvizsgálja a tarifákat, hasonló módon jár el az ÖBB és a FOR is.
2: A tervezett emelést már most bírálják az ellenzéki pártok. A zöldek árstoppot sürgetnek a tömegközlekedésben, az ÖVP az automatikus éves emelést állítaná le, az FPÖ pedig Ulli Zima közlekedési városi tanácsos teszi felelőssé a drágulásért.
1: Közben a bécsi háztartásoknak más emelkedő kiadásokkal is számolniuk kell, januártól nőhet a víz, a csatorna és a szemétszállítási díj is. Hogy nézett ki Bécs 100 vagy akár 150 évvel ezelőtt? És felismernénk-e ma azokat az utcákat, amelyeken elődeink jártak? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Wien Múzeum új közösségi projektjében. A múzeum ezúttal a bécsiek segítségét kéri. Régi, 1850-től készült fényképeket kell felismerni, leírni, és lehetőség szerint pontosan elhelyezni a város térképén.
2: A feladat nem egyszerű. Ki kell deríteni, mikor és hol készült egy-egy fotó, ki készíthette, mi látható rajta, és hogyan változott azóta az adott utca vagy épület. A képeken szereplő részleteket pedig kulcsszavakkal is ellátják.
1: A Wien Múzeum ezúttal tudatosan nem mesterséges intelligenciára, hanem az emberek helyismeretére és tudására épít. Lehet, hogy valaki felismer egy utcát, más tudja, mikor bontották le egy épületet, egy harmadik pedig még emlékszik az egykori üzletre.
2: A projektbe bárki bekapcsolódhat. A wienmuseum.crowdsourcing.wien oldalon. Jelenleg a Josefstadt, Penzing, Döbling és Brigittenau történelmi fotóit lehet böngészni és feldolgozni.
1: Kinek mi volt a kedvenc tantárgya az iskolában? Áron, neked mi volt?
2: Hát biztosan nem a matek, inkább azok a tárgyak, amiken kreatívkodni lehetett, vagy alkotni kellett valamit. És neked?
1: Nekem a töri. Abszolút a történelem. És nem csak én vagyok ezzel így, hanem Anna is, aki a Bécsi Magyar Iskola Egyesület diákja, és ma esti Junior On adásunk vendége. Bányi Kriszta kérdezte őt.
5: Kurinyec Annának hívnak, 9 éves vagyok, és azért szerettem az iskolát. Egyrészt azért, mert egy nagyon jó tanárom van, meg nagyon sok a barátaim is vannak, meg a házi feladatot, meg a történelem órát.
6: Te hányadik osztályt kezdted most meg ebben az évben?
5: A negyediket.
6: És akkor ezek szerint a történelem a kedvenc tárgyad?
5: Igen. Azért, mert nagyon érdekes a történelem. A magyar is, meg a német is, és legalábbis az osztrák, és nagyon jó.
6: Figyelj ide, Anna, hogyha azt nézzük, hogy a suliban mondjuk barátaid lesznek, akkor ővelük csak a suliban tartod a kapcsolatot, vagy a sulin kívül is van erre lehetőségetek? És ha igen, akkor mit szoktatok csinálni?
5: Hát a sulin kívül is tartjuk a kapcsolatot, és megyünk például Niederösterreichba, ott sok helyen voltunk kirándulni, meg minden, meg a suli végén meg megyünk a parkba, ott is játszunk, és ilyesmi.
6: Van egyébként neked legjobb barátod, vagy barátnőd?
5: Igen. Mindig ott van mellettem, mindig kedves velem, és hogyha valami bajom van, akkor megvigasztal.
0: Időjárás.
1: Ma este és az éjszaka első felében is többnyire derült időnk lesz még. Éjfél után aztán délnyugat felől egyre több felhő érkezik. A déli szél közben élénk, időnként erős marad, a hőmérséklet pedig 8 és 14 fok közé süllyed.
2: Holnap, vagyis sütörtökön már változékonyabb arcát mutatja az időjárás. A nap csak időnként bukkan elő a felhők közül, és néhol egy kevés eső is előfordulhat. A déli-délnyugati szél továbbra is élénk, helyenként erős lesz. A hőmérséklet viszont még kellemesen alakul. 21 és 25 fok közé melegszik a levegő.
1: A hétvége felé viszont már egyre inkább fordul a kocka, érezhetően hűvösebb levegő érkezik, és a magasabb hegyekben 1800 méter fölött akár már havazhat is. Vagyis holnap még élvezzük ki a késői meleget, mert úgy tűnik a tél már itt toporog a küszöbön.
2: Így van.
1: Holnaptól Áron várja önöket friss hírekkel.
2: Pontosan, tartsanak velünk holnap ugyanúgy 18 óra 45-től híreinkkel, várni fogom önöket.
1: De mára búcsúzunk, az előző percekben a mikrofonoknál Palágyi Zsófiát
2: és Sebestyén Áront hallották, további szép estét kívánunk.
1: Viszont hallásra!